Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban.

0: my heart.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Klassz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez

0: reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: 2026. augusztus 3-a hétfő van, elindult a nyár utolsó hónapja, és elindult egy vadonatúj hét, kérem szépen. Ez már a Reggeli Plusz Light Edition. A mikrofonnál még ezen a héten, ugye így a reggeli órákban 6 és 8 óra között Keserű Tomi. Várlak benneteket, ébredjünk együtt, kellemes szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát már is mondom, hogy mire számíthattok tőlem a következő két órában. Természetesen témákkal, érdekességekkel és helyi infókkal készültem, meg persze slágerekkel és magyar kedvencekkel. Az első órában szó lesz majd arról, hogy mit kell tudni a kullancsokról és a fertőzések valódi kockázatáról. Ugye a nyár egyik veszélyforrásáról van szó, aztán pedig majd hozok egy másik témát is, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy egy éjszakára a diszkóvá változik egy metroállomás Bécsben. Jövök a részletekkel hamarosan, most pedig pörögnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Jó reggelt kívánok, ébresztő föl ki az ágyból, itt van a Halott Pénz és a Gyerekek kezdésként.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: Szép reggelt kívánok nektek itt a Plus FM-en, a reggeli Plus Light Edition első órájában, és akkor foglalkozzunk a nyár egyik valódi veszélyforrásával, a kullancsokkal a folytatásban. A National Geographic friss cikke szerint a kullancsok sokkal összetettebb és veszélyesebb ökológiai szereplők, mint ahogyan a hétköznapokban gondolnánk. Ezek az apró vérszívó atkák nem válogatnak. Madarakon, emlősökön, hüllőkön egyaránt megélnek, és éppen ez teszi őket hatékony kórokozó terjesztővé. Az egyik leggyakoribb faj a Lyme-kortól a kullancs enkefalitiszig több súlyos betegséget is átadhat, de csak akkor, hogyha hosszú órákon át a bőrben marad. A cikk hangsúlyozza, a fertőzés esélye nem óriási, a vérszívások mindössze 1-4%-ában jut át a kórokozó. A probléma inkább az, hogy a kullancsok rendkívül nehezen észlelhetőek. A lárvák alig 1 milliméteresek, a nimfák is szinte láthatatlanok, és a csípésüket érzéstelenítő anyag miatt nem vesszük észre. A kifejlett nőstények akár 1 centisre is hízhatnak, de addigra már késő. A kutatók Franciaországban hatalmas mintagyűjteményt hoznak létre. 80 ezer kullancs vizsgálatával térképezik fel, mely fajok milyen kórokozókat hordoznak, és hogy hogyan változik az elterjedésük a klímaváltozás miatt. A cél, hogy sokkal pontosabb képet kapjunk a fertőzési kockázatokról, és hatékonyabb védekezési stratégiák szülessenek. És természetesen mi is sokat tehetünk, amikor mondjuk hazaérünk a strandról, vagy éppen a parkból, esetleg egy kirándulásról, akkor át kell nézni ugye a ruházatunkat, át kell nézni a testünket, a hajlatokat, a fejünket, stb., mert akkor még időben észrevehetjük a kullancsokat. Ezen kívül pedig hát vannak különböző elriasztó, távoltartó szerek. Nyilván érdemes úgy öltözködni, hogyha mondjuk a természetbe kimegyünk, hogy magas szárú cipő, hosszú zokni, stb. Hát nyilván ez ebben a melegben azért nehéz, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kullancsok ne tudják a mi vérünket szívni, mert ez bizony nem vezet semmi jóra. Szóval a lényeg, hogy ti is legyetek figyelmesek és óvatosak nyáron. Le a kullancsokkal, le a vérszívókkal, fel a jó zenékkel, már is érkezik Juanes és az Adios Lepido itt a Pluszon a reggeli Plus Light Editionben. Kellemes ébredést nektek!
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: Plusz FM-en, természetesen a Reggeli Pluszban is. Kérném szépen a figyelmeteket a folytatásban. Egyre súlyosabb következményei vannak ugyanis a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama a több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és az energiatermelést is veszélyezteti. Márcsa Drágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb víztározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebeskörös, a Feketekörös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sokéves átlag 7-15%-át éri el. Nagyváradon a Sebeskörös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet, kérem szépen. Mi átlagemberek is figyeljünk oda, ne folyassuk a vizet feleslegesen, hiszen ez most ebben az időszakban ugye hát nagyon nagy károkat tud okozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a ti együttműködéseteket és a megértéseteket. És további szép jó reggelt kívánok az Imagine Dragons dalával, jön a Thunder itt a Pluszon.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a

0: kellemes szép reggel továbbra is itt a reggeli plusz Light Edition-ben augusztus 3-án hétfőn. Hát ebben a nagy kánikulában, ebben a nagy melegben akkor lemegyünk egy kicsit hűsölni a metró alagútba, mit szóltok hozzá. Időről időre a bécsi közlekedési vállalat hát megtalálja a módját annak, hogy igazi élményeket vigyen a tömegközlekedésbe. Idén például már csináltak olyat, hogy egy villamost úgynevezett Silent Disco-vá alakítottak, vagyis kiosztottak fejhallgatókat, amelyben szólt a zene, és mindenki némán bulizhatott. Most pedig visszahozzák egy korábbi nagy sikerű programjukat, a Metró Rébet. A dolog lényegében úgy néz ki, nem tudom mennyire emlékeztek rá, mint a magyar Kontroll című filmben is látható volt. A metróállomás egy estére diszkóvá változik, és partizni lehet a föld alatt. A helyszín egyébként az U3-as vonal egyik állomása lesz, ahol augusztus 7-én hajnali 1-től egészen 4-ig lehet ritka parti élményben része azoknak, akiknek jut a 20 eurós jegyből. Úgyhogy akik szeretnék ezt az élményt kipróbálni, azoknak Ausztria és Bécs felé kell venni az irányt. Még egyszer mondom, tehát augusztus 7-én hajnali 1 és 4 között lesz majd ez a Metró Diszkó Bécsben. Nálunk pedig Aura Dion érkezik a folytatásban, vele megy tovább a reggeli Plusz Light Edition itt a Plusz FM-en augusztus 3-án hétfőn.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

további szép reggelt és még mindig kellemes ébredést kívánok nektek itt a Pluszon Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. 2026. augusztus 3-án elindult az új hónap, ugye még egy picit szoknunk kell ezt a dolgot. Jönnek a friss információk Ábrahám Miklóstól, hiszen lezárjuk a reggeli Plusz Light Edition első óráját, aztán a fél szemünket már a folytatáson tartjuk. Hát a következő órában zenél majd a Madcon például, velünk lesz majd Kate Ryan, vagy éppen kezdésként a hírek után a One Republic, jön a Runaway. Jó reggelt! Run.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptember 1-től indul az Észenetátyámján országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észenetátyámján országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. Amint egy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az Országos Vízügyi Igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmaradt. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik az extrém hőség és a kánikula. A mai napon napközben akár 39 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 23 fokig süllyed a hőmérséklet. Szikrázó napsütésben lesz részünk, az UV-sugárzás extrém erős. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Kellemes szép jó reggelt és jó készülődést kívánok a mai napra. 2026. augusztus 3-a hétfő van. Természetesen a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a nyár hivatalos adóját. Ez pedig a Reggeli Plusz Night Edition. A mikrofonnál még 8-ig kesérű Tomi. Ebben az órában sem érkeztem üres kézzel, hozom a témákat nektek majd. Szó lesz arról, hogy mit ne hagyjunk az autóban a hőségben, ami most különösen aktuális, illetve egy másik dolog is, méghozzá azoknak, akik esetleg nemrég térnek vagy tértek haza a vakációból. Hát nyaralás után, ha hazaértünk, akkor érdemes kiengedni a csapvizet, erre figyelmeztetnek a szakemberek, sőt érdemes átszokatni és rászokatni a szervezetünket ugye a hazai vízre. A részletek ezzel kapcsolatban, tehát ebben az órában, úgyhogy tartsatok velem. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Már is érkezik a One Republic dala, ez a Runaway.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Folytatódik a reggeli plusz Light Edition, ez már a második óra, augusztus 3-án hétfőn, és hát kérem szépen, az idei nyár az rendesen próbára tesz bennünket, nem enged a szorításából a hőség, és ha már itt járunk, akkor foglalkozzunk egy fontos dologgal. A nagy nyári kánikulában az autó beltere akár 60-70 fokra is felmelegedhet, és ez nem csak kellemetlen, hanem nagyon veszélyes is. Vannak tárgyak, amelyeket soha nem szabad a kocsiban hagyni, mert a hő hatására tönkre mehetnek, felrobbanhatnak, vagy egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A legfontosabbak. A gyógyszerek például, amelyek a hőben elveszítik a hatásukat. A kozmetikumok és az aeroszolok, amelyek felhevülve akár szét is robbanhatnak. Valamint az elektronikai eszközök, amelyekben az akkumulátora a túlmelegedéstől károsodhat. A cikk kiemeli, hogy a műanyagpalackos víz is veszélyes lehet. A felmelegedett műanyagból anyagok oldódhatnak ki, amelyek nem egészségesek. A hőség az élelmiszereket is gyorsan tönkreteszi. A tejtermékek, húsok, szendvicsek néhány óra alatt megromlanak, és komoly ételmérgezést okozhatnak. A cikk szerint a gyerekek és a háziállatok autóban hagyása pedig életveszélyes, mert a hőguta percek alatt kialakulhat, úgyhogy sem állatot, sem kisgyermeket, sem élő szemét nem hagyunk egyetlen egy másodpercre sem nyáron az autóban, főleg nem felhúzott ablak mellett. Erre azért figyeljetek oda, meg hát ezekre a dolgokra is mondtam, ezek ilyen praktikus jó tanácsok, hogy aztán ne érjen benneteket meglepetés. Köszönöm szépen, teljen a nyár úgy, ahogyan szeretnétek, ebben pedig én is segítek itt a Pluszon, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Jön Kate Ryan!
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: továbbra is a kánikula, a nyár, a hőség a főszerepben, és a fókuszban itt a Plusz FM-en, a reggeli Plusz Light Edition-ben hétfőn. Figyelmeztetést tett közé ugyanis az Egészségügyi Minisztérium, hogy hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis hát nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük az egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondit legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, és ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Ezen kívül pedig kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget, ezek nagyon-nagyon-nagyon fontosak ebben az időszakban. És hát a vízfogyasztás ugye talán az, ami a legrelevánsabb ilyenkor. Úgyhogy ti is vigyázzatok magatokra, és figyeljetek oda embertársaitokra is természetesen, mert hát elképzelhető, hogy van olyan, aki mondjuk egyedül van és bajba kerül, ilyenkor azért jó az, hogyha valaki tud segíteni. Nagyon szépen köszönöm, én is segítek nektek méghozzá abban, hogy szuper legyen a hétfő reggel itt a Pluszon. Hát jön nem sokára Ray, aki keresi a férjét, ez lesz a Where is my husband, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek Ábrahám Miklóstól.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Szeptember 1-től indul az Észene Tátyámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észene Tátyámjá országos digitális platform, jelentette be az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalória

0: alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű, a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik az extrém hőség és a kánikula. A mai napon napközben akár 39 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 23 fokig süllyed a hőmérséklet. Szikrázó napsütésben lesz részünk, az UV-sugárzás extrém erős. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Itt a Pluszon a Reggeli Plusz Light Editionben augusztus 3-án hétfőn nem sokára érkezik az óra második témája, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő, hogyha hazaérkezünk a nyaralásból. Mindenképpen figyeljetek, most pedig hát azt kell tenni, hogy feltekeritek a hangerőt, ugyanis a Pluszon jön Ray, ez a Where is my husband?
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Képlet.
1: Esik az eső, vagy éget a nap,
2: egész nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
1: Plusz FM.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.
3: Give it drama some, yeah!

0: No, kedves pluszosok, nem tudom, vannak-e olyanok, akik éppen nyaralás közben hallgatnak most engem, hát hozzátok is szólnék, meg azokhoz is, akik már hazafelé indulnak, kérem szépen. A nyaralás utáni napokban érdemes ugyanis tudatosan visszaállni a hazai csapvízre, mert a külföldi víz összetétele, ásványi anyag tartalma, keménysége, pH-ja jelentősen eltérhet attól, amit a szervezetünk megszokott. A szakértők azt mondják, a vízváltás sokaknál okozhat enyhe emésztési panaszokat, puffadást vagy szokatlan közérzetet, és ez teljesen természetes reakció. A csapvíz minősége nemzetközi összehasonlításban egyébként kifejezetten jó, és a szervezet gyorsan visszaáll a megszokott ásványi anyagarányokra. A nyaralás alatt sokan palackos vizet isznak, ami kényelmes, de hosszú távon felesleges. A csapvíz nem csak biztonságos, hanem környezetbarát és gazdaságos is. A szakértők szerint a visszaállásnak van egy másik előnye is. A csapvíz stabil összetétele segít rendezni a folyadékháztartást, ami különösen fontos a hőségben és a nyaralás utáni fáradtság idején. A palackos víz nem mindig friss, és a melegben tárolt palackokból hát anyagok oldódhatnak ki, amiről már szó volt, ezért hát a csapvíz a legbiztonságosabb választás. Viszont mikor hazaérkezünk, akkor ugye jól ki kell engedni, ez nagyon fontos. Jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, igyatok sok-sok vizet, nehogy kiszáradjatok, közben pedig küldöm nektek az energiát a mai napra slágerekkel és magyar kedvencekkel. Figyelem, itt a Metcon és a Begin, jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Ennyi volt augusztus 3-án hétfőn a reggeli plusz Light Edition. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem ébredtetek, és hogy együtt töltöttük az elmúlt 2 órát. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Találkozunk holnap reggel 6-kor, azaz kedden itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A folytatásban jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig 8-tól már a stúdióban és a mikrofonnál Szegedi Mária, aki Benson Boone dalával startol majd, jön a Mystical Magical. További jó rádiózást kívánok nektek, hello mindenkinek!

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
2: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
0: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
3: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sörára mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltatóvállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. Amint egy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az Országos Vízügyi Igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmarad. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű, a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Tovább folytatódik a kánikula, a nappali csúcshőmérséklet 38-39 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire derült lesz, a szél időnként megélénkülhet. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, szerdán és csütörtökön pedig tetőzik majd a hőhullám, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is várható. Az előrejelzések szerint a következő napokban továbbra sem várható számottevő csapadék.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
7: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmár és Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmár és Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Szép jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. augusztus 3-a hétfő, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti pluszban. Tominak köszönjük szépen a reggeli ébresztőt, a mikrofonnál már Szegedi Máriát halljátok, és én, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek déli 12 óráig. Helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha van kérdésetek, információtok, csak bátran hívjatok vagy üzenjetek, szóljatok ti is hozzá műsorainkhoz. Most pedig zenélünk is tovább. A folytatásban itt van Zsédenyi Adrián és a Motel című slágere, előtte pedig Benson Boone, Mystical Magical című dala érkezik.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Klassz FM, Nagyvárad és környéke, egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Pluszosok, a nagyszalontai városháza energetikai felújítása újabb szakaszba lépett. A napokban az épület utolsó, még használatban lévő szárnyát is kiürítik, hogy a kivitelezők a teljes ingatlanban folytathassák a munkálatokat. A helyreállítási alaptámogatásával megvalósuló beruházás miatt a hivatal működését folyamatosan a felújítás üteméhez igazítják. Az irodák átköltöztetése mellett ezekben a napokban az internet és egyéb hálózatok átszerelése is zajlik, ami átmenetileg fennakadásokat okozhat a kommunikációban és az ügyintézésben. Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy a városháza felújítás teljes ideje alatt folyamatosan működik, az alkalmazottak pedig továbbra is ellátják a feladataikat. A korszerűsítés célja tehát egy energiahatékonyabb, modernebb és az ügyfelek számára is kényelmesebb hivatali környezet kialakítása. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kéri az átmeneti kellemetlenségek miatt, kiemelve, hogy a beruházás eredményeként egy korszerűbb, fenntartatóbb és hatékonyabban működő városháza szolgálja majd a nagyszalontaiakat. Zajlanak tehát a nagyszalontai városháza energetikai felújításának munkálatai. Baby, goodbye.

sok figyelmeztetést tett közé az egészségügyi minisztérium, hogy hogyan lehet átvészelni a kánikulát a szélsőséges hőmérsékletek, ugyanis nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél, és fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot. Ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Vigyázzatok magatokra, pluszosok, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

0: Szerűs Dánával pedig fél időhöz érkeztünk itt, na a hétfő délelőtti plusz első órájában. Nagyváradiak, környékbeliek, hogy vagytok, mi újság veletek, meséljetek nekem. A következőkben átadom a mikrofont Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, én pedig a hírek után jövök, időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Módosultak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Miközben a méhnyakrák szűrés életeket ment, veszélyes tévhit terjed az interneten. Új uniós előírások lépnek életbe augusztustól. Jelölni kell a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Külön előírásokat fogalmaz meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is. Csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezi számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. Az elmúlt időszakban a nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat vált az online térben terjedő álhírek célpontjává. A közegészségügyi szakértők és a szakorvosok határozott üzenetet fogalmaztak meg. A szűrés életeket ment, és semmilyen veszélyt nem jelent az egészségre. Az Országos Közegészségügyi Intézet közleményben tisztázta, hogy a Babes Papa Nikolaou teszt nem okoz méhnyakrákot, hanem az egyik leghatékonyabb módszer a betegséghez vezető sejtelváltozások korai kiszűrésére. A teszt egy egyszerű, biztonságos és fájdalmas eljárás. A mintavétel csupán a felületi sejtek finom érintését jelenti, nem okoz sérülést, nem váltja ki és nem segíti elő a rák kialakulását. Az intézmény a közösségi médiában elterjedt hamis információkra reagálva tette közzé állásfoglalását. Az Európai Bizottság augusztustól a nemzeti hatóságokkal együttműködve megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint a vonatkozó új átláthatósági követelmények érvényesítését. Ennek megfelelően bizonyos EMI rendszereknek jelezniük kell a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával lépnek interakcióba, vagy EMI-vel generált, illetve EMI-vel módosított tartalmat látnak. A deepfake-et, vagyis a mesterséges intelligenciával szerkesztett vagy előállított képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. A mesterséges intelligenciát a létrehozott vagy módosított tartalomnak emellett géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
11: Tovább folytatódik a kánikula. A nappali csúcshőmérséklet 38-39 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire derült lesz, a szél időnként megélénkülhet. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, szerdán és csütörtökön pedig tetőzik majd a hőhullám, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is várható. Az előrejelzések szerint a következő napokban továbbra sem várható számottevő csapadék.
12: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
13: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
14: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürök, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbek áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé,

0: Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: TNT Ébren álmodtunk című slágerével folytatjuk a hétfő délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Itt a Plusz FM, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Korszerűsítenék a Jádvölgyi tóhoz vezető utat, pluszosok. A Bihar megyei önkormányzat július 30-ai ülésén tárgyalták azt a határozati javaslatot, amely szerint Csarnóháza, tehát Bolsz község közel 9 kilométeres útszakaszt adna át a megyének egy Európai Uniós fejlesztési projekt megvalósítása érdekében. Mircea Melán megyei tanácselnök elmondta, hogy a cél, hogy a Jádremetei tóhoz vezető községi utat megyei úttá minősítsék át. A dokumentáció elkészítésére már elnyertek 300 000 euró támogatást az Északnyugati Fejlesztési Ügynökségtől, 2028-tól pedig uniós forrásokra pályáznának a korszerűsítés finanszírozására. A felújítandó utcakasz az Erdélyi Szigethegység útjának része, jelenleg azonban rossz állapotban van. A beruházás jelentőségét növeli, hogy a Jádvölgyi tó fokozatosan újra megtelik vízzel, így egyre vonzóbb turisztikai célponttá válik.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: all-time high.
1: Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek! A tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A pontok minden extrém meleggel járó napon, 10 és 18 óra között működnek, hétvégén is. A hősítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb, szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek, az alkohol és túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Kelemet Váradi, a környékbeliek, ha épp úton vagytok és sebességmérés torlódást, vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Bátran hívjatok, vagy üzenjetek. Most pedig átadom a mikrofont Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, ugyanis zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
8: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
9: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Módosultak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Miközben a ményakrák szűrés életeket ment, veszélyes tévhit terjed az interneten. Új uniós előírások lépnek életbe augusztustól. Jelölni kell a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Külön előírásokat fogalmaz meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is. Csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezi számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított abstinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. Az elmúlt időszakban a nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat vált az online térben terjedő álhírek célpontjává. A közegészségügyi szakértők és a szakorvosok határozott üzenetet fogalmaztak meg. A szűrés életeket ment, és semmilyen veszélyt nem jelent az egészségre. Az Országos Közegészségügyi Intézet közleményben tisztázta, hogy a Babes Papanikolaou teszt nem okoz méhnyakrákot, hanem az egyik leghatékonyabb módszer a betegséghez vezető sejtelváltozások korai kiszűrésére. A teszt egy egyszerű, biztonságos és fájdalommentes eljárás. A mintavétel csupán a felületi sejtek finom érintését jelenti, nem okoz sérülést, nem váltja ki és nem segíti elő a rák kialakulását. Az intézmény a közösségi médiában elterjedt hamis információkra reagálva tette közzé állásfoglalását. Az Európai Bizottság augusztustól a nemzeti hatóságokkal együttműködve megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint a vonatkozó új átláthatósági követelmények érvényesítését. Ennek megfelelően bizonyos EMI rendszereknek jelezniük kell a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával lépnek interakcióba, vagy EMI-vel generált, illetve EMI-vel módosított tartalmat látnak. A deepfake-et, vagyis a mesterséges intelligenciával szerkesztett vagy előállított képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. A mesterséges intelligenciát a létrehozott vagy módosított tartalomnak emellett géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tovább folytatódik a kánikula, a nappali csúcshőmérséklet 38-39 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire derült lesz, a szél időnként megélénkülhet. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, szerdán és csütörtökön pedig tetőzik majd a hőhullám, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is várható. Az előrejelzések szerint a következő napokban továbbra sem várható számottevő csapadék.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürögtet Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a hétfő délelőtöt. Hello, Nagyváradi a környékben, nyek szép jó reggelt. 2026. augusztus 3-a. Ma az Ágostokat és a Herminákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is. Ha van kérdésetek, információtok, ne felejtjétek, én déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok, ezúttal arról, hogy szeptember 1-én indul az Országos Digitális Egészségügyi Platform. Csekkoljátok az új bejegyzésünket, kommenteljetek, osszátok tovább, én pedig már hozom is a folytatást itt a 89,6-on, érkezik Dua Lipa is az Illusion című slágere.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

hírek és helyi információk itt a 89,6-on. Pluszosok a Nagyváradi helyi tanács jóváhagyta a Louis Pasteur utca és a Főtet a Republicsi utca közötti új összekötő út megépítésének megvalósíthatósági tanulmányát, valamint a beruházás műszaki gazdasági mutatóit. A 237 méter hosszú út a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház 6. számú telephelyének, a Körösáruházzal szemben működő járványkórháznak az udvarán halad majd keresztül, és egy új átjáron keresztül csatlakozik a fő utcához. A beruházás célja a belvárosi forgalom tehermentesítése. Az összekötő út a Louis Pasteur utcából indul, áthalad a járványkórház udvarán, majd egy új átjárón keresztül írja el a fő utcát tehát. Az átjáró kialakításához részben elbontják a kommunista időszakban a kórházhoz hozzáépített épületszárny földszintjét, miközben a megmaradó szerkezetet és az emeleti részt megerősítik. Az útvonalon eltérő forgalmi rendet vezetnek be. A kórház bejáratánál két irányú közlekedés lesz biztosított. A további szakaszokon azonban egy irányú forgalom működik majd. A beruházás részeként 6 új parkolóhelyet alakítanak ki, a kórház közelében pedig külön fel- és leszállóvezetet létesítenek a betegek számára. Emellett új csapadékvízelvezető rendszert és ledes közvilágítást is képítenek. A munkálatok ugyanakkor környezetvédelmi beavatkozásokkal is járnak. A kivitelezés során 16 fát ki kell vágni. A projekt előkészítése már megkezdődött. Jelenleg a közművezetékek áthelyezése zajlik annak érdekében, hogy szabaddá váljon a terület a Fő utca, a Louis Pasteur utca és a Brássovorúj utca kereszteződésében épülő közúti aluljáró kivitelezésére.

Hello, hello, pluszosok! Újabb a stadion építéséhez szükséges ingatlanok megvásárlását hajta jóvá a nagyváradi önkormányzat. A város 495 ezer euróért vásárolja meg az Oktávián Góga utca 2 szám alatti telkeket és épületeket, amelyeket a későbbiekben lebontanak, hogy helyet biztosítsanak a Fogarasi utcában tervezett sportkomplexumnak. Az önkormányzat összesen 1031 négyzetméternyi telket és 453 négyzetméter hasznos alapterületű épületeket szerez meg. A jelenlegi tulajdonos a szerződés aláírását követően még egy évig használhatja az ingatlanokat, mivel a működő termelőegység berendezéseinek átköltöztetése időigényes. A városvezetés szerint ez nem késlelteti a stadion kivitelezését, mivel az érintett telek a beruházás szélén helyezkedik el, ahol a munkálatok csak későbbi ütemben kezdődnek. A városvezetés szerint ezzel az utolsó a stadion megépítéséhez szükséges ingatlan is önkormányzati tulajdonba kerül, miközben az adásvétellel elkerülhető a hosszadalmas kisajátítási eljárás. A 16.291 férőhelyes stadion beruházásának teljes értéke áfával együtt közel 473 millió lej. A teljes finanszírozás azonban egyelőre még nem biztosított. A tervezés várhatóan még idén ősszel megkezdődhet, míg az építkezés 2027-ben indul el. Persze amennyiben sikerül biztosítani a hiányzó állami forrásokat.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: számot 27 perccel Nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz második órájában. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, én pedig a hírek után jövök vissza közlekedési infókkal, időjárás jelentéssel, és egy beszélgetést is hallhattok, a Partiumi Keresztény Egyetem ügyeiről beszélgetünk, ugyanis hamarosan kezdődik a pótfelvételi, így azoknak is lesz még lehetőségük bekerülni, akik az első körben lemaradtak. Emellett pedig nemrég az is megerősítést nyert, hogy a magyar kormány a jövőben is folytatja az Erdély Magyar Felsőoktatási Intézmények támogatását. Páfi József rektor úrral, illetve Nyíri Enikővel, az egyetem PR és kommunikációs referensével beszélgetünk majd mindezekről. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónuszmosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Módosultak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Miközben a méhnyakrák szűrés életeket ment, veszélyes tévhit terjed az interneten. Új uniós előírások lépnek életbe augusztustól. Jelölni kell a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Külön előírásokat fogalmaz meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is. Csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezi számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. Az elmúlt időszakban a nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat vált az online térben terjedő álhírek célpontjává. A közegészségügyi szakértők és a szakorvosok határozott üzenetet fogalmaztak meg. A szűrés életeket ment, és semmilyen veszélyt nem jelent az egészségre. Az Országos Közegészségügyi Intézet közleményben tisztázta, hogy a Babes Papanikolaou teszt nem okoz méhnyakrákot, hanem az egyik leghatékonyabb módszer a betegséghez vezető sejtelváltozások korai kiszűrésére. A teszt egy egyszerű, biztonságos és fájdalmas mentes eljárás. A mintavétel csupán a felületi sejtek finom érintését jelenti, nem okoz sérülést, nem váltja ki és nem segíti elő a rák kialakulását. Az intézmény a közösségi médiában elterjedt hamis információkra reagálva tette közzé állásfoglalását. Az Európai Bizottság augusztustól a nemzeti hatóságokkal együttműködve megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint a vonatkozó új átláthatósági követelmények érvényesítését. Ennek megfelelően bizonyos EMI rendszereknek jelezniük kell a felhasználó

0: Szerdán és csütörtökön pedig tetőzik majd a hőhullám, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is várható. Az előrejelzések szerint a következő napokban továbbra sem várható számottevő csapadék.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefán Csemár és Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemár és Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
0: A hétfő délelőtt Olivia Dean Man I Need című slágerével folytatjuk.
2: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Fajnaradi a környébeliek lezárult a Pártium Keresztény Egyetem idei felvételi időszakának első szakasza. Hamarosan kezdődik a pótfelvételi, így azoknak is lesz még lehetőségük bekerülni, akik az első körben lemaradtak. Emellett nemrég az is megerősítést nyert, hogy a magyar kormány a jövőben is folytatja az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények támogatását. Hogy ez mit jelent az egyetem számára, a támogatás folytatása, arról Pálffy József rektorral és Nyíri Enikővel, az egyetem PR és kommunikációs referensével beszélgetünk. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt nálunk. Enikő, először is hozzád fordulnék. Lezárult ugye az első felvételi időszak. Hogyan értékelitek az idei jelentkezési számokat, és mely szakokon maradtak még szabad helyek a pótfelvételire?
1: Pénteken lezárult az anyakönyvezés, véget ért a nyári felvételi, nagyon szépen alakultak a számok, újra bizakodóak vagyunk a jövőre nézve, sokan bizalmat szavaztak a Pártium Keresztény Egyetemnek, és több mint 300 diák fogja remélhetőleg ősszel megkezdeni tanulmányait a PK-n. De ugye mindig vannak hallgatók, mindig vannak diákok, akik egy kicsit később döntenek, vagy esetleg az őszi érettségire kell még menjenek, ők se szomorkodjanak, nekik is még van lehetőség, hogy tovább tanuljanak a PK-n, ugyanis szeptember 1 és 8 között lesz az őszi felvételére a beiratkozás, azt követően felvételi vizsgák és anyakönyvezés, mivel szeptember 14 már kezdődik is az egyetem. Így hát van egy ilyen lehetőség. A szakok pontos helye, hogy hol, milyen képzésen, hány hely maradt, melyik az ingyenes, melyik a tandíjas, ez fent lesz a honlapunkon, a hétfői nap folyamán már, a www.partium.ro oldalon megtalálható az őszi felvételi link alatt, hogy milyen szakra maradt ingyenes és tandíjas hely. Azt már most elmondanám, hogy ingyenes nem sok szakunk esetében maradt, de azért át kell nézni, és meg kell nézni pontosan, hogy hol mi található, ugyanis hála Istennek nagyon sokan jelentkeztek, ugye, és akkor így az ingyenes helyek elsősorban azok, amik elfogy.
0: A pótfelvételikre még vissza fogunk térni, most azonban érdekelne, hogy ugye nemrég Budapesten tárgyaltak a magyar kormány képviselőivel. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy a támogatás a jövőben is folytatódik? Milyen területeken nyújt a legnagyobb segítséget ez a támogatás a Pártiumi Keresztény Egyetem számára?
2: Köszönöm szépen a kérdést, köszönöm az érdeklődést. Ez valóban egy olyan életbevágó kérdés, amelyre válaszolnunk kell, hiszen bennünket is feszített ez a kérdés, hiszen hosszú éveken keresztül ugye meg voltunk szokva egy finanszírozási rendszerrel, és természetesen ugye minden kormányváltás után felmerülnek ezek a kérdések, hogy mi marad, mi nem marad, hogy marad. Ugyanis mi Romániában, Erdélyben, Pártiumban mi a magánegyetemi rendszernek vagyunk a részesei, és hát ugye bennünket a mindenkori magyar kormány finanszírozott, és ugye hát a költségvetési törvénybe szerepeltek a mi tételeink. Természetesen az áprilisi választásokat követően itt is felmerült a kérdés, nagyon sokan megkerestek engem is, kollégáimat is, hogyan, miképpen tovább. És éppen ennek érdekében mi magunk is megtettük a lépéseket a Sapientia MT, illetve a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézet rektorával. Meghallgatást kértünk Tar Zoltán miniszter úrtól, aki készségesen örömmel fogadott bennünket államtitkáraival, Hágy György államtitkár úrral, valamint Kolai István államtitkár helyettes úrral, aki ugye a magyarság és nemzetpolitikai ügyekért felel, ahol átbeszéltük részletesen a múlt héten azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, mik a mi kihívásaink, kérdéseink, problémáink. És hát ilyenkor szoktam megjegyezni, hogy bár itthon mi magánegyetemnek számítunk, de valójában mi sem vagyunk magánegyetem, mert mi magyar állami egyetemnek számítunk a határon túl, ami azt jelenti, hogy ugye szervesen be vagyunk kötve a magyar állam oktatási, felsőoktatási rendszerébe. Azt kell mondanom, ezt a tárgyalást követően, hogy ez egy jó hangulatú beszélgetés volt több órán keresztül, részleteiben is átbeszéltünk minden lényeges, fontos kérdést, amelynek a lényege az, hogy miniszter úr államtitkárai társaságában megerősítette, hogy a határon túli felsőoktatási intézmények finanszírozása az természetesen tovább folytatódik, hiszen ugyanúgy az anyállam szerves részének tekintenek bennünket.
0: A hallgatók is közvetlenül érzékelhetik ugye ennek a hatását. A gyakorlatban ez mit jelent egyébként?
2: Valójában ők nem igazán fognak érzékelni ebből semmit, vagy legalábbis nem kell, hogy érzékeljenek. Nekik a legfontosabb az, hogy érzékeljék a stabilitást, azt, hogy az egyetem, hál' Istennek köszöni a kérdést, jól van, működik, ugyanazokat a jó minőségű képzéseket ugyanúgy biztosítjuk. Tehát bizonyos szempontból csak annyit kell érezzenek, hogy minden jól van, minden működik.
0: Ez már nagyon jó pont.
2: Így van, hát ez volt a célunk, a másik két rektorral is ezt fogalmaztuk meg, hogy ezt a fajta stabilitást, amelyben miniszter úr meg is erősített bennünket, hogy igen.
0: A találkozón szó esett az elmúlt 10 év támogatásainak áttekintéséről is. Milyen eredményeket tud felmutatni az egyetem ennek az időszaknak köszönhetően? És milyen tervek vannak még a következő 10 évre?
2: Igen, hát az elmúlt 10 esztendő egy kicsit sajátos, éppen 10 esztendő vagyok rektor, ez érdekes. Az elmúlt 10 esztendő az mondhatom nyugodtan, hogy egy stabil, szisztematikus építkezés volt, mondhatom nyugodtan lépcsőfokról lépcsőfokra, mert ugye bő 10-11 évvel ezelőtt ott volt nekünk egy komoly minuszunk, azokat nekünk le kellett az első 4-5 esztendőbe dolgozni, és hát ahhoz, hogy nulladik szintre kerüljünk, tehát ne legyenek minuszaink, azért kőkeményen meg kellett dolgozni, reformokat kellett bevezetni, amelyek volt, hogy fájúak voltak, volt, hogy egyértelműek, de hál' Istennek elértük azt a nullpontot, onnantól pedig csendesen fejlődhettünk, és hát ugye szakokat is kezdtünk létrehozni, átalakítani, új épületünk is lett, ugye mi 2017-ben, úgyhogy haladtunk szisztematikusan, és csendesen, hát a dicsekszünk az úrban dicsekszünk, de csendesen haladtunk lépésről lépésre előre. Most is vannak elképzeléseink, terveink, de természetesen addig, amíg le nem folytatjuk a finanszírozási, támogatási feltételeket, összegeket, addig nem szeretnék elkiabálni semmit, viszont nagyon szívesen alkalomattán beszélek róla.
0: Akkor itt leszögezünk egy dátumot, hogy mikor beszélgetünk újra.
2: Örömmel.
0: Néhány dolgot, hogy mi zajlik most az egyetemen. Nyári vakáció van, a diákok még ugye nem érkeztek meg, de azért tudom, hogy az egyetem falain belül azért zajlik az élet. Mi újság? Mi történik most a PKI-n?
2: A kérdés valójában nagyon elevenbe vág, hiszen az él a köztudatban, hogy a ballagással, na, vége az egyetemnek, az egyetemi évnek. Hát, ez nem éppen így van, hiszen ott valóban egy határkő van, de az egyetemi adminisztráció innentől kezdve mondhatom nyugodtan, még keményebben dolgozik, majd, hogy nem augusztus elejéig, és hát az adminisztrációban munkálkodó kollégáim nagyon intenzív és kemény munkát folytatnak. Ugye hát egyfelől ott vannak az államvizsgák, ott vannak a felvételik, ott vannak a vizsgák, a pótvizsgák, stb. Addig, amíg végül július végére szépen el tudunk csendesedni, ahhoz, hogy szeptember elején rögtön fel tudjuk venni a munkafonalának a másik végét. De közben mondom, sok esemény és történés zajlik. Éppen a minap voltam Budapesten 2 jelentős eseményen. Imár a 29. ha jól emlékszem, nyári Szabad Egyetem rendezvényére került sor, amelyet hosszú-hosszú évek óta az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szervez meg, ami azért egy nagyon jelentős esemény, hiszen az világ több ezer egyetemei közül ő az első 200-ban benne van világviszonylatban, tehát egy igen jó közegbe, szellemi közegbe szoktunk találkozni esztendőről esztendőre. És ilyenkor a határon túli intézmények, akár önálló egyetem, akár valamelyik nagyobb állami egyetemnek a kara vagy intézete, azoknak a képviselői mind jelen voltak, és a közös problémáinkat, amelyről kiderült, hogy sok esetben azonosak, vagy legalábbis nagyon azonos pászmán haladnak, ezeket át tudtuk beszélni, a könnyebb átjárhatóságot, átláthatóságot jobban tudtuk biztosítani, vagy tudjuk biztosítani. Mondhatom nyugodtan, hogy egy olyan csapat működik, amelyekben még ha itt-ott egy-egy korábbi szereplő ki is kerül, de aki bekerül a helyére, az már pontosan tudja a maga helyét, hogy mit és hogyan kell a továbbiakban végezni.
0: Zajlik tehát az élet nem csak a PKI falain belül, hanem azokon túl is. Nagyon-nagyon örülünk ennek, és szeretettel gratulálunk, csak így tovább, rektor úr. Enikő, még azzal fordulnék hozzád, hogy mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mi a menete a pótfelvételi vizsgáknak és beiratkozásoknak, mire számítsanak a most jelentkező hallgatók.
1: Online és fizikailag is lehet beiratkozni szeptember 1 és 8 között. Aki nem tud eljönni, az nyugodtan meg tudja oldani online is a beiratkozást, és majd csak a felvételére és az anyakönyvezésre kell beérkezzen hozzánk az egyetemre. Az őszi pótérettségizőknek sok sikert kívánunk, ne adják fel, tanuljanak, és bízunk benne, hogy jó eredményt érnek el, és őket is várjuk szeretettel szeptemberben.

0: A Debussy Dolls 2008-as nagyslágerükkel zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra pluszosok. Ez azt jelenti, hogy érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, de addig is ne feledjétek, én déli 12 óráig várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. A plusfm.ro weboldalunkon az interjúk fülecskére kattintva pedig vissza tudjátok hallgatni azt a beszélgetést, ami nemrég itt elhangzott a 89,6-on. Páfi József rektorral és Nyíri Enikővel beszélgettünk arról, hogy a Párcimi Keresztény Egyetem idei felvételi időszakának első szakasza lezárult, azonban hamarosan kezdődik a pótfelvételi, illetve arról is szót ejtettünk, hogy nemrég megerősítést nyert az a tény, hogy a magyar kormány a jövőben is folytatja az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények támogatását. Hallgassátok vissza a beszélgetést, a következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szeptember 1-től indul az Észszenetátyámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észszenetátyámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. Amint egy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az Országos Vízügyi Igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmaradt. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Tovább folytatódik a kánikula, a nappali csúcshőmérséklet 38-39 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire derült lesz, a szél időnként megélénkülhet. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, szerdán és csütörtökön pedig tetőzik majd a hőhullám, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is várható. Az előrejelzések szerint a következő napokban továbbra sem várható számottevő csapadék.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
5: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyüröktet Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy vagy a Szent Andrássy út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrássy út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürött felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: 10 óra múlt 5 perccel Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már benne is vagyunk a hétfő délelőtti 23. órájában. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok. Hívható vagyok, de írhattok üzenetet is. Ma a Herminákat és az Ágostokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a Plusz FM legnagyobb slágereit, már hozom is a folytatást. Jó utat, jó rádiózást, és kellemes szép nyarat kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Folytatódik plusz a sok a Biharfüredre vezető 764A jelzésű megyei út korszerűsítése. Pénteken megkezdődött az üdülőtelepen áthaladó szakasz aszfaltozása, közölte mindezt a Bihar megyei tanács. A munkálatok az üdülőtelep bejárata és a csodaforrás közötti 1268 méteres útszakaszt érintik, amelyet a megyei önkormányzat vett át fejlújításra. A kivitelezés idejére az érintett szakaszt ideiglenesen lezárták, a járművezetőket pedig arra kérik, hogy kövessék a kihelyezett forgalmi jelzéseket. Az útalap megerősítése július közepén kezdődött. A munkálatok során Bihar megyében első alkalommal alkalmaztak megyei úton helyszíni hideg újrahasznosítási technológiát. Ez azt jelenti, hogy a meglévő burkolatot felmarták, majd cementtel és adalékanyagokkal megerősítették. Az aszfaltozást követően elkészülnek az útpatkák, felfestik a burkolati jeleket és kihelyezik a végleges közúti jelzéseket. A felújításra azért volt szükség, mert az útburkolat állapota jelentősen leromlott, kátyúk és repedések nehezítették a közlekedést. A beruházás teljes egészében a Bihar megyei tanács finanszírozza a saját költségvetéséből. A korszerűsítésnek köszönhetően pedig biztonságosabbá és kényelmesebbé válik a közlekedés. Bihar megye egyik legnépszerűbb hegyvidéki üdülőhelye Biharfüred felé. Aki errefelé tervez menni, vagy errefelé jár éppen, közlekedjen óvatosan, kövessétek a kihelyezett forgalmi jelzéseket. That's the way it is.

itt a Plusz FM, Nagyváradés környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Megkezdődött a Püspökiben található Mörzselelerol utca korszerűsítése pluszosok. Tájékoztatott mindenről közleményében bennünket a nagyváradi polgármesteri hivatal. A kivitelezők jelenleg a földmunkákat végzik. Eltávolítják a meglévő burkolatot, kiegyenlítik és tömörítik a talajt, előkészítve az útalapot az új útszerkezet számára. A felújítás első szakaszában kiépítik a csapadékvízelvezető rendszert, amely víznyelők és keresztirányú folyókák segítségével vezeti majd el az esővizet. Erre épül rá az utca teljes korszerűsítése. A 238 méter hosszú utca 6 méter széles burkolatot kap. A projekt az útpálya felújítása mellett magában foglalja az új járdák építését, a magántelkekhez vezető bejárók rendezését, valamint a közvilágítás korszerűsítését is. A jelenlegi lámpatesteket energiatakarékos ledes világító testekre cserélik. A munkálatok részeként zöld felületeket is kialakítanak, ezek mérete helyenként eltérő lesz, mivel az utca mentén a telkek határvonalai nem mindenütt egy vonalban húzódnak. Megkezdődött tehát a Püspökiben található Mörzselelor utca korszerűsítése.

0: Calvin Harris és Jazzy legújabb közösével Fédítőhöz érkeztünk, pluszosok. A stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig jövök vissza hozzátok a Plusz FM legnagyobb slágereivel, és ne felejtjétek, a Plusz FM nagyvárat Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashatok. Ezúttal arról, hogy szeptember 1-én indul az országos digitális egészségügyi platform. Csekkoljátok az új bejegyzésünket, kommenteljetek, osszátok tovább, a Plusz FM-en pedig hozom cserébe a legnagyobb slágereket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávé ára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sör ára mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Módosultak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei, miközben a ményakrák szűrés életeket ment, veszélyes tévhit terjed az interneten. Új uniós előírások lépnek életbe augusztustól. Jelölni kell a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Külön előírásokat fogalmaz meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küzdők helyzetét is. Csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezi számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. Az elmúlt időszakban a nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat vált az online térben terjedő álhírek célpontjává. A közegészségügyi szakértők és a szakorvosok határozott üzenetet fogalmaztak meg. A szűrés életeket ment, és semmilyen veszélyt nem jelent az egészségre. Az Országos Közegészségügyi Intézet közleményben tisztázta, hogy a Babes

0: működését. Ennek megfelelően bizonyos EMI rendszereknek jelezniük kell a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával lépnek interakcióba, vagy EMI-vel generált, illetve EMI-vel módosított tartalmat látnak. A deepfake-et, vagyis a mesterséges intelligenciával szerkesztett vagy előállított képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. A mesterséges intelligencia által létrehozott vagy módosított tartalomnak emellett géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen.
1: És most vissza a zenéhez!
2: A Top Luder slágerével folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

slágerek és a bennünket érintőleg hasznosabb információk. Pluszosok gyűjtőutak építését készíti elő a Nagyváradi önkormányzat a város déli részén az elkerülő út mentén. A helyi tanács csütörtökön egyhangulag elfogadta a beruházás övezeti városrendezési tervét. A tervek szerint pedig a gyűjtőutak a Fürdői út, tehát a Nuforulói, a Szelgrosz, a Nagyvárad-Alkér községi út és a metroáruház térsége között épülnek ki az elkerülő út mindkét oldalán. Céljuk pedig, hogy megszüntessék a környező ingatlanokról a közvetlen felés lehajtást a négysávos körgyűrűre, így biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a közlekedés. A város hosszú távon a teljes körgyűrű mentén kiépíteni a gyűjtőutakat. A legtöbb szakasz egyirányú lesz, de bizonyos helyeken kétsávos megoldás készül. A projekt része az oldalsó utcák, üzletek és vállalkozások bekötése is, hogy a helyi forgalom ne közvetlenül az elkerülő utat használja. A most elfogadott rendezési terv 209 hektáros területet érint, és figyelembe veszi a térségben tervezett, vagy már folyamatban lévő közlekedési beruházásokat, köztük a metró körforgalomnál tervezett felüljárót, a Hunyadi János utcát, a Szentmártoni elkerülővel összekötő átjárót, valamint a készülő villamosvasúti felüljárót. A rendezési terv elfogadása még nem jelenti a kivitelezés megkezdését, a következő lépés a műszaki tervek elkészítése, az engedélyek beszerzése, a területek jogi helyzetének rendezése és a finanszírozás biztosítása. A beruházás költsége egyelőre nem ismert, majd visszatérünk a témára. További jó utat és jó rádiózást nektek!

Figyelem, kirándulni vágyók! Az EKE 91 Nagyvárad Bihar kirándulást szervez Hollókőre augusztus 22-én. A kirándulás során megnézik a várat, az Ófalut és Felsőtoldon a Kézkilátót. A túra hossza 6 kilométer, rövid meredek szakaszokkal. Autóbusszal utaznak, reggel indulnak 7 órakor a Pelikán Kórház parkolójából. A kirándulás szervezői Bonnár Katka és Tiponóc Tibor. Jelentkezni pedig Bonnár Katkánál tudtok a 0771 549 257-es telefonszámon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak tehát Hollókőre augusztus

Telik a hétfő délelőtt, nagyvár a környékbeliek, remélem kellemesen. Meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. Engem déli 12 óráig elértek, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Most zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik ugyanis a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a Plus FM legnagyobb snágereivel, és ne felejtjétek, a Plus FM nagyvárat Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést is olvashattok. Csekkoljátok ezt is, kommenteljetek, hozzátok tovább. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk a következőt.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Lakokos, van
0: az a mester. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint csak Bulgáriában és Lettországban alacsonyabb a minimálbér, mint nálunk. Ezzel szemben Nyugat-Európában több országban már meghaladja a 2000 eurót. A rangsort Luxemburg vezeti 2771 euróval, majd Írország és Németország következik. Mint ismeretes, Romániában július 1-től a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedett, ami 6,8%-os növekedést jelent. Bár a béremelés javította a romániai minimálbéren, az ország továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező tagállamai közé tartozik. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Az önkormányzat szerint nem korlátlanságot, hanem felelősségteljes hozzáférést kínálnak. Egyensúlyt teremtve az állattartók jogai, a közterület védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonsága között. A szabályzat nem vezet be új tiltásokat, hanem a területek használatára vonatkozó szabályokat ír elő. Egyértelművé teszi például, hogy a gazdáknak el kell takarítaniuk utánuk. Közterületeken pedig kizárólag pórázon és folyamatos ellenőrzés mellett sétáltathatók. A házi kedvencek utazhatnak a tömegközlekedési járműveken, és a közintézményekbe is bevihetik őket. Autóbuszra kizárólag a hátsó vagy középső ajtón szabad felszállniuk, és a multifunkcionális részen kell maradniuk. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleten, a chipszeken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az útra feldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket, abban a hitben, hogy valami fontosat tettek az egészségük érdekében. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként, sietős utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Tovább folytatódik a kánikula, a nappali csúcshőmérséklet 38-39 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire derült lesz, a szél időnként megélénkülhet. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, szerdán és csütörtökön pedig tetőzik majd a hőhullám, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is várható. Az előrejelzések szerint a következő napokban továbbra sem várható számottevő csapadék.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsi-Mári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsi-Mári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Előálló Nagyváradi a környékbeliek 2026. augusztus 3-a, ami pedig itt a 89,6-on, mert benne is vagyunk. A délelőtti plusz 4. órájában a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Itt a következőkben szótejtünk arról, hogy lassul a nagyváradi körösáruház előtt épülő közúti aluljáró kivitelezése, illetve a vegetáció tüzek veszélyére is felhívnám a figyelmeteket. Mindenképp tartsatok velem a részletekért, jövök hamarosan, most viszont zenélünk tovább. Itt van Berkes Olivér és a Volt, ami volt című slágere. Jó utat, jó rádiózást és kellemes, szép nyarat kívánok nektek!
6: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Lassul pluszosok a nagyváradi Körösáruház előtt épülő közúti aluljáró kivitelezése, miután a munkálatok során kiderült, hogy a földgázvezeték nem a tervrajzokon jelölt nyomvonalon halad. A kivitelező cég eddig két fúrógéppel naponta mintegy 12 cölöpöt készített, ám ettől a héttől már csak egy géppel dolgoztak, így a napi teljesítmény körülbelül 6 cölöpre csökkent. Krisztina Pop építésvezető a Bihoreánulnak elmondta, hogy a gázvezeték nem mintegy 100, hanem körülbelül 260 cölöp helyét érinti, ezért a munkát csak a vezeték áthelyezése után lehet felgyorsítani. A District Gas West által üzemeltetett 355 mm átmérőjű fővezetéket az építési terület szélére helyezik át. A jelenlegi mintegy 390 méteres szakaszt egy közel 480 méter hosszú új vezeték váltja fel. A kivitelező szerint a közművek áthelyezése a beruházás legbonyolultabb része, de ennek befejezése után ősszel jelentősen felgyorsul.

Nagyváradiak, környékbeliek, a tartós hőség miatt Bihar megyében és a szomszédos térségekben a következő napokban magas, helyenként rendkívül magas lesz a vegetáció tüzek kialakulásának veszélye. A Meteo-Tolka Bihor előrejelzése szerint a hőhullám a következő 5-10 napban tovább erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 36-39 Celsius fok között alakul, a legmelegebb helyeken ennél is magasabb értékek várhatók. A csapadék hiánya, az alacsony páratartalom és a trópusi éjszakák tovább szárítják a növényzetet. A kiszáradt fű, a mezőgazdasági területek és a tarlók könnyen lángra kaphatnak, a szél pedig gyorsan tovább terjeszteti a tüzet. A szakemberek ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Nem szabad tüzet gyújtani száraz növényzet vagy mezőgazdasági területek közelében. Tilos a növényi maradványok és tarlók felégetése, valamint égő cigarettacsikket sem szabad eldobni. Füst vagy tűz észlelése esetén azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót. A rendkívüli hőség pedig nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a természetet, a mezőgazdasági területeket és a lakóingatlanokat is. A hatóságok arra kérnek bennünket, hogy legyünk körültekintőek, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és magatartásunkkal is segítsük a vegetáció tüzek megelőzését.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fa túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: egészséges. Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termálstrandon

0: Szabadság Fest Facebook oldalán.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A hétfő délelőtti plusz folytatásában itt lesz Alesso és Becky Hill közöse, előtte pedig itt van Annie Lennox és a Shining Light. Jó utat és jó rádiózást nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

gyerek és helyi információk itt a 89,6-on. Pluszosok, több nagyváradi városrészben is szünetel a melegvízszolgáltatás mától, augusztus 3-ától. A nagyváradi hőszolgáltató vállalat karbantartási és hiba elhárítási munkálatai miatt. A zöld fa, tehát a Vaszil Alekszandri utcai meghibásodás javítása miatt ma 7 órától nincs meleg víz. A zöld fa, a Nagyvásár tér, tehát a December 1, a Szent László tér, azaz az Uníré és a Kapucinus, azaz a Traján Mosolyó utca környékén. A szolgáltatás pedig várhatóan augusztus 12-én 23:30-kor áll helyre. Ugyancsak augusztus 3-án, tehát ma reggel 8 órától a Bumbákuli utcában végzett tervezett munkálatok miatt a Váradszőlősi negyed több utcájában is leállt a melegvízszolgáltatás. Az érintett területek a Móri, Bumbákulói, Onisziforgébú, Forrázsolói sétány, Jelomicei, Konstantin Noika, Nucsetulói tér, Peneskurkánő és Zidárülor sétány. A szolgáltatás pedig várhatóan holnap, augusztus 4-én 23:30-kor indul újra. További információkat a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, illetve a 02 59 467 577-es telefonszámon kérhető.

Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek! A tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A pontok minden extrém meleggel járó napon, 10 és 18 óra között működnek, hétvégén is. A hősítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb, szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek, az alkohol és túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

0: nagyvállalati hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en. We got into this mad situation.

0: környékbeliek, no itt Hudir Erőtípusz végéhez érkeztünk, hamarosan déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy én letészem már a lantot, a stafétát Ábrahám Miklósnak adom át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei, ne menjetek sehová. Engem legközelebb holnap délelőtt hallhattok, ugyanitt ugyanekkor. Reggel 8-tól déli 12 óráig kísérlek el benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez, vigyázzatok magatokra. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint csak Bulgáriában és Lettországban alacsonyabb a minimálbér, mint nálunk. Ezzel szemben Nyugat-Európában több országban már meghaladja a 2000 eurót. A rangsort Luxemburg vezeti 2771 euróval, majd Írország és Németország következik. Mint ismeretes, Romániában július 1-től a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedett, ami 6,8%-os növekedést jelent. Bár a béremelés javított a romániai minimálbéren, az ország továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező tagállamai közé tartozik. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Az önkormányzat szerint nem korlátlanságot, hanem felelősségteljes hozzáférést kínálnak. Egyensúlyt teremtve az állattartók jogai, a közterület védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonsága között. A szabályzat nem vezet be új tiltásokat, hanem a területek használatára vonatkozó szabályokat ír elő. Egyértelművé teszi például, hogy a gazdáknak el kell takarítaniuk utánuk. Közterületeken pedig kizárólag pórázon és folyamatos ellenőrzés mellett sétáltathatók. A házi kedvencek utazhatnak a tömegközlekedési járműveket, és a közintézményekbe is bevihetik őket. Autóbuszra kizárólag a hátsó vagy középső ajtón szabad felszállniuk, és a multifunkcionális részen kell maradniuk. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleten, a chipszeken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultra feldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Abban a hitben, hogy valami fontosat tettek az egészségük érdekében. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként, sietős utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztások már komoly veszélyt hordoz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint csak Bulgáriában és Lettországban alacsonyabb a minimálbér, mint nálunk. Ezzel szemben Nyugat-Európában több országban már meghaladja a 2000 eurót. A rangsort Luxemburg vezeti 2771 euróval, majd Írország és Németország következik. Mint ismeretes, Romániában július 1-től a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedett, ami 6,8%-os növekedést jelent. Bár a béremelés javított a romániai minimálbéren, az ország továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező tagállamai közé tartozik. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Az önkormányzat szerint nem korlátlanságot, hanem felelősségteljes hozzáférést kínálnak. Egyensúlyt teremtve az állattartók jogai, a közterület védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonsága között. A szabályzat nem vezet be új tiltásokat, hanem a területek használatára vonatkozó szabályokat ír elő. Egyértelművé teszi például, hogy a gazdáknak el kell takarítaniuk utánuk. Közterületeken pedig kizárólag pórázon és folyamatos ellenőrzés mellett sétáltathatók. A házi kedvencek utazhatnak a tömegközlekedési járműveket, és a közintézményekbe is bevihetik őket. Autóbuszra kizárólag a hátsó vagy középső ajtón szabad felszállniuk, és a multifunkcionális részen kell maradniuk. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a müzli szeleten, a chipszeken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az útra feldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket, abban a hitben, hogy valami fontosat tettek az egészségük érdekében. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként, sietős utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztások már komoly veszélyt hordoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-en!

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Mérges. Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a plusz, ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szeptember 1-től indul az Észenetátyámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltatóvállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észenetátyámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. Amint egy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át, mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Tájékoztatott a vízválság kapcsán az országos vízügyi igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmaradt. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plus FM.
1: Reklám.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
2: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Miközben a méhnyakrák szűrés életeket ment, veszélyes tévhit terjed az interneten. Új uniós előírások lépnek életbe augusztustól. Jelölni kell a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Külön előírásokat fogalmaz meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is. Csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezi számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított abstinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. Az elmúlt időszakban a nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat vált az online térben terjedő álhírek célpontjává. A közegészségügyi szakértők és a szakorvosok határozott üzenetet fogalmaztak meg. A szűrés életeket ment, és semmilyen veszélyt nem jelent az egészségre. Az Országos Közegészségügyi Intézet közleményben tisztázta, hogy a Babes Papanikolaou teszt nem okoz méhnyakrákot, hanem az egyik leghatékonyabb módszer a betegséghez vezető sejtelváltozások korai kiszűrésére. A teszt egy egyszerű, biztonságos és fájdalmas mentes eljárás. A mintavétel csupán a felületi sejtek finom érintését jelenti. Nem okoz sérülést, nem váltja ki és nem segíti elő a rák kialakulását. Az intézmény a közösségi médiában elterjedt hamis információkra reagálva tette közzé állásfoglalását. Az Európai Bizottság augusztustól a nemzeti hatóságokkal együttműködve megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint a vonatkozó új átláthatósági követelmények érvényesítését. Ennek megfelelően bizonyos EMI rendszereknek jelezniük kell a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával lépnek interakcióba, vagy EMI-vel generált, illetve EMI-vel módosított tartalmat látnak. A deepfake-et, vagyis a mesterséges intelligenciával szerkesztett vagy előállított képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. A mesterséges intelligenciát a létrehozott vagy módosított tartalomnak emellett géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
2: ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Téges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pálfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint csak Bulgáriában és Lettországban alacsonyabb a minimálbér, mint nálunk. Ezzel szemben Nyugat-Európában több országban már meghaladja a 2000 eurót. A rangsort Luxemburg vezeti 2771 euróval, majd Írország és Németország következik. Mint ismeretes, Romániában július 1-től a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedett, ami 6,8%-os növekedést jelent. Bár a béremelés javított a romániai minimálbéren, az ország továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező tagállamai közé tartozik. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Az önkormányzat szerint nem korlátlanságot, hanem felelősségteljes hozzáférést kínálnak. Egyensúlyt teremtve az állattartók jogai, a közterület védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonsága között. A szabályzat nem vezet be új tiltásokat, hanem a területek használatára vonatkozó szabályokat ír elő. Egyértelművé teszi például, hogy a gazdáknak el kell takarítaniuk utánuk. Közterületeken pedig kizárólag pórázon és folyamatos ellenőrzés mellett sétáltathatók. A házi kedvencek utazhatnak a tömegközlekedési járműveken, és a közintézményekbe is bevihetik őket. Autóbuszra kizárólag a hátsó vagy középső ajtón szabad felszállniuk, és a multifunkcionális részen kell maradniuk. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a müzli szeleten, a chipszeken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az útra feldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket, abban a hitben, hogy valami fontosat tettek az egészségük érdekében. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként, sietős utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
4: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
3: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
5: Hú, ez a fa túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltatóvállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az országos vízügyi igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmaradt. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávé ára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tuborg világos sör ára mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
6: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettünk, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Módosultak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Miközben a ményakrák szűrés életeket ment, veszélyes tévhit terjed az interneten. Új uniós előírások lépnek életbe augusztustól. Jelölni kell a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Külön előírásokat fogalmaz meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küzdők helyzetét is. Csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezi számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. Az elmúlt időszakban a nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat vált az online térben terjedő álhírek célpontjává. A közegészségügyi szakértők és a szakorvosok határozott üzenetet fogalmaztak meg. A szűrés életeket ment, és semmilyen veszélyt nem jelent az egészségre. Az Országos Közegészségügyi Intézet közleményben tisztázta, hogy a Babes Papanikolaou teszt nem okoz ményakrákot, hanem az egyik leghatékonyabb módszer a betegséghez vezető sejtelváltozások korai kiszűrésére. A teszt egy egyszerű, biztonságos és fájdalmas mentes eljárás. A mintavétel csupán a felületi sejtek finom érintését jelenti, nem okoz sérülést, nem váltja ki és nem segíti elő a rák kialakulását. Az intézmény a közösségi médiában elterjedt hamis információkra reagálva tette közzé állásfoglalását. Az Európai Bizottság augusztustól a nemzeti hatóságokkal együttműködve megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint a vonatkozó új átláthatósági követelmények érvényesítését. Ennek megfelelően bizonyos EMI rendszereknek jelezniük kell a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával lépnek interakcióba, vagy EMI-vel generált, illetve EMI-vel módosított tartalmat látnak. A deepfake-et, vagyis a mesterséges intelligenciával szerkesztett vagy előállított képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. A mesterséges intelligenciát a létrehozott vagy módosított tartalomnak emellett géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Plus. Plus FM. In here.

0: Campus FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Fresh. Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Campus FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
1: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
0: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 5-ig az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára 54,99 bani, valamint 6 doboz egyenként 0,5 literes Tubor világos sörára mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint csak Bulgáriában és Lettországban alacsonyabb a minimálbér, mint nálunk. Ezzel szemben Nyugat-Európában több országban már meghaladja a 2000 eurót. A rangsort Luxemburg vezeti 2771 euróval, majd Írország és Németország következik. Mint ismeretes, Romániában július 1-től a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedett, ami 6,8%-os növekedést jelent. Bár a béremelés javította a romániai minimálbéren, az ország továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező tagállamai közé tartozik. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Az önkormányzat szerint nem korlátlanságot, hanem felelősségteljes hozzáférést kínálnak. Egyensúlyt teremtve az állattartók jogai, a közterület védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonsága között. A szabályzat nem vezet be új tiltásokat, hanem a területek használatára vonatkozó szabályokat ír elő. Egyértelművé teszi például, hogy a gazdáknak el kell takarítaniuk utánuk. Közterületeken pedig kizárólag pórázon és folyamatos ellenőrzés mellett sétáltathatók. A házi kedvencek utazhatnak a tömegközlekedési járműveken, és a közintézményekbe is bevihetik őket. Autóbuszra kizárólag a hátsó vagy középső ajtón szabad felszállniuk, és a multifunkcionális részen kell maradniuk. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleten, a chipszeken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultra feldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket, abban a hitben, hogy valami fontosat tettek az egészségük érdekében. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként, sietős utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztások már komoly veszélyt hordoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltatóvállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az országos vízügyi igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmarad. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű, a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Módosultak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Miközben a ményakrák szűrés életeket ment, veszélyes tévhit terjed az interneten. Új uniós előírások lépnek életbe augusztustól. Jelölni kell a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Külön előírás sokat fogalmaz meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küzdők helyzetét is. Csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezi számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. Az elmúlt időszakban a nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat vált az online térben terjedő álhírek célpontjává. A közegészségügyi szakértők és a szakorvosok határozott üzenetet fogalmaztak meg. A szűrés életeket ment, és semmilyen veszélyt nem jelent az egészségre. Az Országos Közegészségügyi Intézet közleményben tisztázta, hogy a Babes Papa Nikolaou teszt nem okoz ményakrákot, hanem az egyik leghatékonyabb módszer a betegséghez vezető sejtelváltozások korai kiszűrésére. A teszt egy egyszerű, biztonságos és fájdalommentes eljárás. A mintavétel csupán a felületi sejtek finom érintését jelenti, nem okoz sérülést, nem váltja ki és nem segíti elő a rák kialakulását. Az intézmény a közösségi médiában elterjedt hamis információkra reagálva tette közzé állásfoglalását. Az Európai Bizottság augusztustól a nemzeti hatóságokkal együttműködve megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint a vonatkozó új átláthatósági követelmények érvényesítését. Ennek megfelelően bizonyos EMI rendszereknek jelezniük kell a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával lépnek interakcióba, vagy EMI-vel generált, illetve EMI-vel módosított tartalmat látnak. A deepfake-et, vagyis a mesterséges intelligenciával szerkesztett vagy előállított képeket, videókat vagy hanganyagokat jelölni kell. A mesterséges intelligenciát a létrehozott vagy módosított tartalomnak emellett géppel olvasható jelöléseket is tartalmaznia kell, hogy könnyebben észlelhető legyen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Ház.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, európai uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, európai uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint csak Bulgáriában és Lettországban alacsonyabb a minimálbér, mint nálunk. Ezzel szemben Nyugat-Európában több országban már meghaladja a 2000 eurót. A rangsort Luxemburg vezeti 2771 euróval, majd Írország és Németország következik. Mint ismeretes, Romániában július 1-től a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedett, ami 6,8%-os növekedést jelent. Bár a béremelés javított a romániai minimálbéren, az ország továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező tagállamai közé tartozik. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Az önkormányzat szerint nem korlátlanságot, hanem felelősségteljes hozzáférést kínálnak. Egyensúlyt teremtve az állattartók jogai, a közterület védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonsága között. A szabályzat nem vezet be új tiltásokat, hanem a területek használatára vonatkozó szabályokat ír elő. Egyértelművé teszi például, hogy a gazdáknak el kell takarítaniuk utánuk. Közterületeken pedig kizárólag pórázon és folyamatos ellenőrzés mellett sétáltathatók. A házi kedvencek utazhatnak a tömegközlekedési járműveket, és a közintézményekbe is bevihetik őket. Autóbuszra kizárólag a hátsó vagy középső ajtón szabad felszállniuk, és a multifunkcionális részen kell maradniuk. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleten, a chipszeken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az útra feldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket, abból a hitben, hogy valami fontosat tettek az egészségük érdekében. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként, sietős utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltatóvállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az országos vízügyi igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmaradt. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvé.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptember 1-től indul az Észenetátyámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észenetátyámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. Amint egy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az Országos Vízügyi Igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmarad. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-en!

lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár Romániában a minimálbér 825 euróra nőtt, Európai Uniós összevetésben továbbra is a rangsor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint csak Bulgáriában és Lettországban alacsonyabb a minimálbér, mint nálunk. Ezzel szemben Nyugat-Európában több országban már meghaladja a 2000 eurót. A rangsort Luxemburg vezeti 2771 euróval, majd Írország és Németország következik. Mint ismeretes, Romániában július 1-től a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedett, ami 6,8%-os növekedést jelent. Bár a béremelés javított a romániai minimálbéren, az ország továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb minimálbérrel rendelkező tagállamai közé tartozik. Állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amely egységesen rendelkezik a házi kedvencek közterületre, közintézményekbe történő belépéséről. Az önkormányzat szerint nem korlátlanságot, hanem felelősségteljes hozzáférést kínálnak. Egyensúlyt teremtve az állattartók jogai, a közterület védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonsága között. A szabályzat nem vezet be új tiltásokat, hanem a területek használatára vonatkozó szabályokat ír elő. Egyértelművé teszi például, hogy a gazdáknak el kell takarítaniuk utánuk. Közterületeken pedig kizárólag pórázon és folyamatos ellenőrzés mellett sétáltathatók. A házi kedvencek utazhatnak a tömegközlekedési járműveken, és a közintézményekbe is bevihetik őket. Autóbuszra kizárólag a hátsó vagy középső ajtón szabad felszállniuk, és a multifunkcionális részen kell maradniuk. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a müzli szeleten, a chipszeken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultra feldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket, abban a hitben, hogy valami fontosat tettek az egészségük érdekében. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként, sietős utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztások már komoly veszélyt hordoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. I haven't ever really found a place that I could...

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észszenetátjámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az országos vízügyi igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmarad. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű, a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptember 1-től indul az Észenetátyámjá országos digitális platform. Egy helyre kerülnek a beutalók, a receptek és a kortörténet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltatóvállalat díjemeléséről szóló határozatot. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. A Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Szeptember 1-től indul az Észenetátyámjá országos digitális platform, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. Amint egy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után léphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kortörténetet tartalmazó saját csomag. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. A Nem vagy egyedül menüpontban az érintettek a legfontosabb kérdéseikre is válaszokat találhatnak. Külön felület készül az egészségügyi szolgáltatók számára is. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birta polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget. Mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít, a teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb hidrológiai időszakát éljük át. Mivel a Duna felső vízgyűjtő területén sem várható csapadék a közvetlenül előttünk álló időszakban, tájékoztatott a vízválság kapcsán az országos vízügyi igazgatóság. A hidrológiai aszály az ország több régiójában is megmarad. Körösvidék, Olténia, Munténia, Dobrudzsa és Moldva területén, ahol egyes folyószakaszokon rendkívül alacsony vízhozamot, sőt, helyenként a meder kiszáradását regisztrálják. Közben Magyarországon is példátlan intézkedéseket hoztak. A szárazság miatt 42 éves történetében először állt le a paksi atomerőmű, a Duna